éle. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Erdei Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Megszólít egy édes álom.
0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
3: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a programnak egy hete, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ez a sikeres és hagyományteremtő program kerül ma fókuszba. A műsor vendége lesz Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasszőr gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettünk többek közt arról, milyen jótékonysági célokra jut a több mint 1 millió forintból, milyen pozitív élmények érték szervezőként interjú alanyaimat, akár a hallgatóság, akár az előadók, akár a rendezvény mellé álló támogatók részéről, és magáról az eseményről is kapunk egy kis keresztmetszetet. Ma a beszélgetés első részét hallhatják, jövő szombaton pedig folytatjuk majd a témát. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önök. önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A Körmendi Református Közösségi Ház adott helyet annak a programnak egy hete, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ez a sikeres és hagyományteremtő program kerül ma fókuszba. A műsor vendége lesz Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasszőr gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettünk többek közt arról, milyen jótékonysági célokra jut a több mint 1 millió forintból, milyen pozitív élmények érték szervezőként interjú alanyaimat, akár a hallgatóság, akár az előadók, akár a rendezvény mellé álló támogatók részéről, és magáról az eseményről is kapunk egy kis keresztmetszetet.
1: Nagy sikerű gyermek egészségnap volt itt a közelmúltban Körmenden. Erről próbálunk egy kis keresztmetszetet, eredményismertetőt, esetleg jövőbe tekintést tenni 3 vendégemmel. Megegyeztünk az úgymond forgatókönyvben is, a református, körmendi református közösségi házban volt ez a rendezvény. Lelkész úr, miért vállalkoztak ennek a rendezvénynek a fogadására, és ön hogy értékeli?
2: Áldás békesség mindenkinek. Igen, kezdeném talán azzal, de úgyis tudják nagyjából a körmendiek, hogy 1 éve volt a lelki pásztorváltás itt a református egyházközségben, és én a kezdetektől fogva próbáltam úgy alakítani a körmendi reformátusoknak a szolgálatát, hogy próbáljon mindenki a saját karizmája, talentuma, lelki ajándéka, vagy éppen szakismerete alapján szolgálni itt a városban, meg a gyülekezetben is, és elég gyorsan kiderült, hogy kinek milyen talentuma van. Az is kiderült, hogy Nyári Sarolta rendszeres tagja a református egyházközségnek, elmondhatjuk, hogy minden vasárnap jelen van, és a kezdetektől fogva támogattam, hogyha bárkinek bármilyen ötlete volt, amit össze lehet kapcsolni a Krisztus ügyével, és azt gondolom, hogy a gyermekegészség az minden szempontból összekapcsolható az evangéliummal, hiszen maga Krisztus Urunk is nagyon komolyan vette mind a gyermekek kérdését, mind pedig az egészség kérdését, ugye akármerre járt, azt látja, hogy az életét végig kísérte az egészségnek a visszaállítása, amely egy előképe volt annak, hogy a mennyek országába mi vár majd ránk.

0: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A Körmendi Református Közösségi Ház adott helyet annak a programnak egy hete, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ez a sikeres és hagyományteremtő program kerül ma fókuszba. A műsor vendége lesz Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasször gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettünk többek közt arról, milyen jótékonysági célokra jut a több mint 1 millió forintból, milyen pozitív élmények érték szervezőként interjú alanyaimat, akár a hallgatóság, akár az előadók, akár a rendezvény mellé álló támogatók részéről, és magáról az eseményről is kapunk egy kis keresztmetszetet.
1: Ezen felül nyilván volt egy nagyon pragmatikus cél is ezzel az egésszel, magával a helyszínnel is. Szerettük volna azt megmutatni itt a körmendi testvéreknek, hogy a református egyházközség képes a falain kívül is gyakorlati segítséget nyújtani vagy szervezni, tehát a diakóniát egy kicsit megerősítettük ezzel, és azt gondolom, hogy volt értelme mindenképpen, tehát ennek a pragmatikus résznek is, hiszen talán elmondhatjuk, hogy több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva, itt körmendi együttér alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató asszony megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden. Úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra. Úgyhogy megvolt a lelki célunk is, tehát azt gondolom, hogy egy rövid köszöntőben el tudtam mondani azt, hogy mennyire fontos mind a gyermek, mind az egészség téma az evangélium szempontjából. El tudtuk mondani azt, hogy a lelki egészséggel is legalább annyit kéne foglalkozni, hiszen Jézus Urunknál is ezt látjuk, hogy a kettőt nem lehet szétválasztani, mindig azzal kezdődik, hogy megbocsátottak a te bűneid, és miután a lelki egészség helyreállt, akkor elkezdődik a kejfelési ár típusú látványos gyógyulás.
2: Mondta lelkész úr, hogy tulajdonképpen ennek a programnak is az adott egyfajta apropót, hogy a talentumok, a gyülekezeti talentumok szerint a Saroltának ehhez vannak a megfelelő talentumai, és látszik, hogy egy jól sikerült rendezvény volt. Látszanak-e többieknél is talentumok, amik esetleg a közeljövőben vagy a távoli jövőben ilyen közösségi rendezvényhez vezethetnek?
1: Hát, hogy rendezvényhez fognak-e vezetni, azt nem tudom, de azt tudom, hogy így egy év alatt most már nagyjából a vezetőséget, tehát a presbitériumot sikerült úgy felmérni és felismerni, hogy talentumok szempontjából is azt látom, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe, hogy itt megújjon egy nagyon pozitív változás. Hogy ez rendezvényekben meg fog-e mutatkozni, ezt egyelőre nem tudom. Ugye a református egyházközségnek nem az a célja, hogy jobbnál jobb programokat biztosítsunk. Ez egy jó dolog, hogyha ez a kettő összefér, de nekünk ugye egy alapvetően más célunk van, az, hogy az embereket eljuttassuk Krisztushoz, és hogyha ez összefér a kettő, akkor az biztos, hogy fog teret adni.

0: A műsor vendége ma Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasszőr gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettem az egy hete a körmendi református közösségi házba meghirdetett jótékonysági programról, amelynek előadói fontos gyermekegészségügyi kérdésekről beszéltek a nagy számban megjelent hallgatóságnak. Vendégeim a rendezvényről adnak egyfajta fontos keresztmetszetet, és a program hasznosságát elemzik közösen, de a rendezvény támogatóiról sem feledkeznek meg.
1: Egyébként a kezdetektől fogva munkacsoportokat alakítottunk ki a gyülekezeten belül, és mindenki a talentuma szerint. Tehát beteglátogatás, hogyha valaki a diakóniához ért, tehát ezt szeretnénk megvalósítani. Nyilván aki a pénzügyekhez ért, azon a területen kell, hogy dolgozzon is, és azt látom, hogy ez így működni fog.
2: Még annyit aztán megszólítanám Nyári Saroltát is, hogy mikor vannak gyülekezeti alkalmak, gondolom, hogy nyitottak a külső érdeklődésre, vagy leendő gyülekezeti tagok fogadására, mikor vannak itt körben?
1: Természetesen. Ami fix alkalom minden héten, az nyilván vasárnap a délelőtt 10 órai istentisztelet. Próbálunk itt is szolgálni, hogy jó legyen oda betérni, és nem elrohanni utána, hanem most ez egy kifejezett missziónk, hogy megszólítani mindenkit, mindenkivel beszélgetni, és egy kicsit közelebb szeretni Istenhez. Ami még általánosan elmondható, hogy kedden 18 órakor van a Biblia óránk. Erre is mindenkit szeretettel várunk, tehát nem teológusokat várunk, hanem hétköznapi embereket, akik szeretnének a Szentírással egy szinttel mélyebben foglalkozni. Emellett minden vasárnap most már szeptemberben lesz gyermekistentisztelet, tehát ez is újdonság az egy év alatt. Ezt havi egy alkalommal kezdtük, és azt mondtuk, hogy jobb lenne, ha stabilan minden héten lenne, mert akkor a szülők esetleg nyugodtabban be tudnak ülni az istentiszteletre. Emellett elkezdjük most az ifjúsági alkalmakat, tehát a szeptember végétől fogjuk elindítani. Ez jó valószínűséggel két hetente lesz ifjúsági alkalom. Én a péntek délutára gondoltam, mint egy jó alternatíva a fiataloknak, és ez is szervezés alatt van, és reméljük, hogy tényleg minden réteget a nagyjából a bölcsőtől a sírig meg tudunk a jövőben szólítani.
2: Nyári Sarolta, gyógymasszőr, gerinctréner a mikrofonnál, mint a program ötletgazdája, de a lelkész úr gondolataihoz is fűzne hozzá valamit, akkor először ezt. Nyári Sarolta, gyógymasszőr a mikrofonnál, mint a program ötletgazdája, de a lelkész úr gondolataihoz is fűzne hozzá valamit, akkor először ezt.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, szeretnék kapcsolódni a lelkész úrnak a talentum részéhez. Tehát mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy a presbiterium támogatta, ezt már idén áprilisban felvetettem ezt az ötletet, és ők egyöntetűleg támogatták azonnal ezt a program lehetőséget, és hát azóta pedig amennyi segítséget kaptam én az egyház közösség tagjain belül, tehát az meg egy, nem is tudom értékben meghatározni, tehát felbecsülhetetlen. Beszélve egy istentisztelet után, hogy Saci, szóljál rám nyugodtan, hogyha bármiben tudunk segíteni, és ez már így időben visszamenőleg, tehát ugye áprilisban merült fel a gondolatmenete, erről elkezdtünk beszélgetni, és onnantól kezdve nagyon sokan szerettek volna bekapcsolódni, tehát hol tudok én segíteni. És ezt végigéreztük az egész szervezés folyamán, és tényleg itt a nyugdíjasok, akik ugye idővel rendelkeztek, mondták, bármi van, nyugodtan szóljál, jövünk, és tényleg így volt. Tehát ez az utolsó pillanatokban is még egy közösségi ház nyitása segítettek kipakolni az autóból, végig ott voltak, felügyelték, hogy most a szeretett fogadáson is minden hatékonyan működjön, és mindig tele legyen az asztal, és az üdítők behűtve ott legyenek, a kávét főzték, és hát most még talán ebben az időpontban is takarítják a közösségi házat. Tehát, és még külön megemlíteném a hangosítónkat is, Füzesi Bertalant, aki szintén önkéntesen és nagy örömmel vállalta, és ami engem nagyon büszkévé tett így az előadás végén, hogy ő azt mondta, hogy ez többet ért neki, ez a vállalás, tehát ez a önkéntes munka, mint hogyha valahol fizetséget kapott volna érte. És azt gondolom, hogy ez az összes közösségen belüli társunkra igaz. Tehát, hogy mindannyian tényleg ezt annyira nagy szeretettel készítettük, és gondoltuk végig az egész forgatókönyvet.

0: Félvasi barangoló. Félvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek egy hete a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták a szervezők, de bőven voltak a sorok közt nagyszülők is. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhattak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők többek közt a körmendi iskolák számára vásároltak EpiPen injekciókat. A szervezők közül Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasszőr gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
2: És itt mindenképpen szeretném megemlíteni Gángó Melindát, mert hisz kellett nekem egy szervezőtárs. Tehát ez egy dolog, hogy én 3 éve megálmodtam egy ehhez hasonló programot, de kellett ehhez egy szervezőtárs. Tehát nagyon sok tennivaló volt, és Melinda nagyon ügyesen végig gondolta a forgatókönyvet, gyönyörűen felkonferálta a csodálatosnál csodálatosabb előadóinkat, és hát az ajándékutalványok beszerzésében is nagy mértékben hozzájárult. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy ez a támogatás, ez egyszerűen nem is jutok szavakhoz. Tehát, hogy ha valaki megkérdezné tőlem azt, hogy mégis mit satszoltam, mit gondoltam, milyen összegben gondolkodtam. Gyakorlatilag én még attól is féltem, hogy esetleg az elsődleges célt, az EpiPen injekcióknak az árát nem fogjuk tudni az adományokból fedezni, és esetleg még a saját pénztárcánkhoz is hozzá kell nyúlni, és hát ahogy az előbb említette lelkész úr, hogy milyen sikeres volt ez az adománygyűjtés, tehát hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik akár 1000 forinttal, 500 forinttal hozzájárultak, tehát ez is megmutatta azt, hogy Körmend egy hatalmas közösség. És szeretném megköszönni nektek is, Mónika, így a rádió munkatársainak is, hogy ilyen hihetetlen szeretettel és sűrűséggel bemondtátok az eseményünk napját, időpontját és célját. Tehát ezek nélkül nem jött volna, nem lehetett volna ennyire sikeres. Tehát sikeres lett volna, de hogy ilyen mélységekig, tehát vagy magasságokig, nem is tudom most itt melyik a legmegfelelőbb kifejezés, akkor szeretném még megköszönni polgármester úrnak is, hisz ő egy videócsettel támogatta az eseményünknek a reklámozását, és ahogy az ő videója elindult, tényleg egyre több e-mail érkezett és telefonhívás. Szeretném megköszönni ugye a főbb támogatóinknak, akiknek még külön köszönet, hogy személyesen is ellátogattak az előadásunkra. Hát itt beszéljünk, ezért szeretném megemlíteni a Körmendi Lions Klubot, dr. Hadnagy Ádámot, Szóle Optikát, ugye itt Hideg Zoltán és Hidegné Kovács Anikóra gondolok, a Sziszi Egészségközponttól ugye Lászlóné Holtai Andi és a férje is meglátogatta az előadásunkat, polgármester úrunk is ott volt, Paracelsus gyógyszertár is hozzájárult itt a rendezvény sikerességéhez, és még 2 orvos, akik szintén támogattak minket anyagilag, dr. Ibaricságota és dr. Vermes Imre.

0: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek egy hete a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták a szervezők, de bőven voltak a sorok közt nagyszülők is. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhattak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők többek közt a körmendi iskolák számára vásároltak EpiPen injekciókat. A szervezők közül Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasször gerinctréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
1: Szervezőként már hallottunk róla, és hát maguk az adományok, bejött a rendezvényen bejött adományok mértéke és mutatja, hogy tehát ház volt, de ön szervezőként elégedett, sikerült mindenkit megszólítani, elérni, akinek itt kellett lennie ezen az előadáson?
2: Én úgy gondolom, és látva a közönségnek a figyelmét, tehát én magam is előadó voltam, és így ugye teljesen szemben álltam a hallgatói közönséggel, és végig azt láttam, hogy egy pillanatig nem lankadt a figyelmük. Tehát, hogy sikerült szerintem olyan előadókat meghívnunk, és azt még kiemelném, hogy előadóink is mind önkéntesen voltak jelen, és olyan minőségi előadást tartottak, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fontos információt és tudástárat vittek haza a jelenlévők, és akkor a jelenlévőkről egy picit, jó? Hogy gyakorlatilag nem egy korosztály jelent meg. Ott volt a sok családos férj-feleség, tehát fiatal 30-as szülők a gyermekeikkel, ott volt a nagymama, ott volt rengeteg pedagógus, és külön köszönöm, hogy ennyire támogatták a jelenlétükkel ezt az előadást. Volt, aki a végén azt mondta, hogy én még jegyzeteltem is, de rengeteget. Aztán például az egyik orvos előadó azt mondta, hogy hát én már megint tanultam valamit, de ugyanígy én is elmondhatom, hogy minden egyes eseményen tanulunk. Tehát nyilván lehetett volna jobban csinálni, nyilván lehetett volna több dolgot is kitalálni, de ugye itt azért eléggé oda kellett figyelnünk arra is, hogy maga az időpont az mikor legyen. Ugye az elsődleges cél az volt, hogy a körmendi általános iskolák, és itt most három általános iskoláról beszélünk, és a két középiskoláról, hogy ők már iskolakezdés előtt megkapják az EpiPen injekciót, és ezt szerettük volna hivatalossá tenni. Tehát itt volt egy hivatalos átadás, és egy ünnepélyes átadás. És ott is látni azt, hogy az iskolák képviselői is mennyire nagy örömmel és szeretettel vették ezt, hogy átvehették ezt az EpiPen injekciót. Azért lássuk, ez is egy egyedülálló történet, hogy most a körmendi iskolákban már ott van ez a készülék, és ne adj Isten, használni kell, akkor tényleg ott van, és van szakember is, aki ezt az injekciót be fogja tudni adni a rászoruló gyermekre. Huszár Ádámnak köszönhetően hozzáfértünk például három bemutató injektorhoz is. Nagyon érdekes volt ezt így kézről kézre adni, és látni az, hogy tényleg érdekelte a hallgatókat, és mindenki gyakorlatilag próbálta tényleg szabályosan, merőlegesen tartva abból a magasságból indítani a beadást, mintha egy valódi EpiPen injekcióról, ugye adrenalin

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek egy hete a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták, de bőven voltak a sorok között nagyszülők is. A szervezők közül Kamondi Péter Körmendi Református lelkész, Nyári Sarolta a gyógymasszőr és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
2: Egyébként említette, hogy vannak az iskolákban ehhez értők, ehhez valamiféle szakmai tanfolyam kell, de akkor erről Lászlóné Holtai Andrea beszél nekünk.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Igen, ezek a készülékek, ezek az epipenek nagyon egyszerűen használhatók egyébként. Annyit kell felmérni és tudniuk azoknak, akik használják, hogy ténylegesen mikor használják, és kapnak rá egy képzést, tehát ezt egy 10 perc alatt meg lehet tanulni. Tehát azt kell tudni felmérni szülőként, mintha a saját gyermekükről lenne szó, hogy egy allergiás reakció alkalmával ezt alkalmazzák. Úgyhogy hogy lesz minden iskolában erre ember, aki ezt megtanulja, és akkor ezt tudják használni.
4: Gyakorlatilag már van, ezt lehet, hogy még Andinak nem mondtam, úgyhogy ez az én hibám, mert hogy már a rendezvény előtt két-két alkalmazott, tehát iskolánként két-két alkalmazott, ezt az online tanfolyamot elvégezte.
2: Arról is beszéltünk előzetesen, hogy nem hagyják magukra, vagy nem hagyták magukra a közönséget, véleményükre voltak kíváncsiak, kérdőív készült. Ennek a tanulságairól beszélhetünk?
3: Egyrészt kiemelném azt, hogy nagyon örülök én is a kezdeményezésnek. Ugye a Sziszi Egészségközpont részéről is, illetve azért azt gondolom, hogy Körmend város és környékén mi elég sok ilyen rendezvényt, vagy hasonló rendezvényt kezdeményezünk, és ebbe a Sacinak mindig nagyon szuper ötletei vannak, és én azt gondolom, hogy a lakosokat nagyon jól tudjuk ezzel támogatni, úgyhogy én örültem annak, amikor ez így felvetődött, hogy a lelkész úrnak is van egy kezdeményezése a Sacival együtt, mert nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk, tehát szakmai, nagyon komoly szakmai előadásokat laikus nyelven. És a szülők nagyon-nagyon sok mindent meg tudtak ebből tanulni és hasznosítani. És azért itt kiemelném a gyógyításon kívül nekem szívügyem a megelőzés. Tehát az lenne a legfontosabb a megelőzés, és itt inkább ezen volt a hangsúly, hogy hogy tudjuk felismerni és megelőzni a dolgokat, vagy hát a különböző betegségeket. Nagyon-nagyon nagy mértékben kitöltötték ezeket a kérdőíveket, ennek nagyon örülünk, mert tudjuk, hogy mire lenne igény. Tehát az, hogy mi motiválta őket leginkább, hogy eljöjjenek, vagy részt vegyenek ezen a rendezvényen, nagyon sokan azt írták, hogy a hasznos előadások. Tehát tényleg tanultak belőle. Aztán, hogy szívesen vennének-e hasonló rendezvényen részt, megint csak azt írták nagyon sokan, hogy biztosan, vagy talán mindenki azt írta, hogy biztosan. Milyen gyakran szeretnének ilyen előadásokat? Hát volt, aki azt mondta, hogy havonta, de fél évente, évente, és azt gondolom, hogy ez megvalósítható, ez a fél évente, évente rendezvények, ahol tanulnak is, és ezt összetudjuk kötni mindig valamilyen támogatással. Aztán, hogy mit gondolnak arról, hogy mennyi volt az adomány, belépőt adományként gyűjtöttük, vagy gyűjtöttek itt a kollégák, 4000 forintos belépő volt, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ez megfizethető-e, mit gondolnak erről azok, akik eljöttek, és azt mondták, hogy egyáltalán nem volt magas összeg, elfogadható volt, sőt olyanok is voltak, akik azt nyilatkozták, hogy szívesen fordítanának rá nagyobb összeget is. Tehát nagyon komoly célokra lettek ezek fordítva. Melyik előadás volt a leghasznosabb, ami nagyon lényeges? Hát ugye a Hein Pál gyermekkórház professzorasszonya, vezetőasszonya érkezett hozzánk, dr. Nagy Anikó. Én azt gondolom, hogy lehengerlő volt. Nagyon-nagyon hasznos információkkal. Amúgy a személyisége és egy fantasztikus hölgy, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon élvezték. A többi előadót is kiemelném, mert nagyon érthető, nagyon hasznos előadásokat hallottunk, de őt külön kiemelték a hallgatóság. Aztán melyik témáról hallanának? Hát igen, itt volt a választási lehetőség. Ugye ezek a viselkedés zavarok kisgyerekeknél, ez egy nagyon érdekes téma, és én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni is kell. Jelezték is az ADHD, meg a figyelemzavaros hiperaktivitás, ez nagyon jó lenne, illetve az autizmusról hallanának szívesen, aztán a kamaszkori lelki problémákról, mozgás problémákról, védőoltásokról. Azt látom én is egyébként a rendelőintézetünk, vagy a magárendelőinknél, hogy nagyon sok lelki problémás, nem csak felnőtt, hanem gyermek is van. Tehát nagyon sokan keresik a szakembereinket, tehát én is azt gondolom, hogy ez is egy kiemelt téma lehetne.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en.

esküvőz a számban, egy szexbomba ide.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F-4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat,

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: szaladnak így el az évek. Én másképp élek.
1: Gönlend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a Körmendetem hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szent Gotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
4: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás lesz. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
2: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, amihez talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: 99.8 Görmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Másfél millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd Sárvár labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rumi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a négy irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vaol.hu összeállításában. Újabb három évig viselheti az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A Szombathelyi intézmény 2017 óta folyamatosan, immár negyedik alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a Vasi Szakmai Tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
2: Következő nagy megmérettetés Shanghai október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, Kirának is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávé ára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés levonatba, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Pap Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából egy hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hideg front közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket, szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerda lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a Körmendeten hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szent Gotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az Ügyes Iskolás Leszek előkészítő csoport kislétszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
3: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az Ügyes Iskolás Leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel rá a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, amihez talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hideg front közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 1,5 millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd Sárvárd labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rumi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a 4 irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vaol.hu összeállításában. Újabb 3 évig viselheti az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A Szombathelyi intézmény 2017 óta folyamatosan, immár 4. alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a Vasi Szakmai Tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is 4. helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
2: Következő nagy megmérettetés Shanghai, október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, Kirának is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávéára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés le van adva, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Pap Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából 1 hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hideg front közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerda lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
4: Támogatókat keres a Shanghai versenyhez a Körmendi kötélugró. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Király Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított, a juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapat gyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja. A műsor vendége Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól, családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Somogyi Kira shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersekaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávé ára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy. Ma a beszélgetés első részét hallhatják, jövő vasárnap pedig folytatjuk majd a témát. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: Somogyi Kirával és Somogyi Szilveszterrel beszéltünk meg egy interjút, és mindjárt föl is világosítjuk a hallgatókat, hogy először is mi adta az apropót ennek a beszélgetésnek. Van egy nagyszerű eredményünk, aztán majd utána alábontjuk a dolgokat. Kira?
2: Nemrég voltam kint Norvégiában, Európa-bajnokságon, és ott értem el eredményeket, amik miatt most itt vagyunk ma édesapámmal.
1: Kötélugrásról beszélünk, és milyen eredményeid lettek?
2: Hát 30 másodperces gyorsaságban lettem holtverseny miatt negyedik. 4x 30 másodperces gyorsaságban a csapattársaimmal negyedikek lettünk ugyanúgy, és a nyílt Európa-bajnokságon pedig 3 perces gyorsaságban lettem második helyezett.
1: Hát gratulálunk, ezek nagyon szép teljesítmények. Ez jól kiveszi az embernek a zsírját, gondolom, ez nagyon nehéz lehet.
2: Igen, hát főleg a 3 perces gyorsaság, ami megterhelő számomra, de szeretem csinálni, szóval annyira nem fáraszt el.
1: Mi a, mondjuk a, aki ezt a leggyorsabban tudja csinálni, mi az a lépésszám, ami a leggyorsabb, és amit te is megcélzol majd, hogy elő?
2: Hát a mostani legtöbb lépésszám a 3 percben az 508 lépés, ez most dőlt meg az Európa-bajnokságon, és én is egy e körülit szeretnék megcélozni, de legalább egy ilyen 430-as lépésszám, aminek örülnék nagyon.
1: Uh-huh. Egyébként mit képzeljünk el az edzéshez, hogy mivel tudod edzés munkába fejleszteni magad? Egy kötélugrának milyen edzés mozzanatai vannak?
2: Hát főleg az állóképesség, azt szoktam járni, futni, ezen kívül ugye a kardió, ami nagyon fontos nálunk. Ezt sima ugróköteles hajtással, amit mindenki megtanul az iskolában, azzal lehet fejleszteni. Szerintem ezek a legfontosabbak, aztán mindenki úgy edz, ahogy neki előnyösebb.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sport sikere, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéjára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
2: Edzés fejed után mész, vagy van edződ is?
3: A saját fejem után, mert volt egy időszak, amikor megpróbáltuk ezt, hogy kaptam otthoni edzéstervet, de hát nem nagyon követtem le azokat, amiket előírtak nekem, de így, hogy saját magamnak összerakom, kigondolom, így szerintem könnyebb.
2: Hát akkor szó szerint személyre szabod magadnak ezt az edzéstervet?
3: Igen.
2: Édesapád büszke rád, ez már többször is kiderült a telefonbeszélgetésben, ahol megbeszéltük ezt a dolgokat, abban, ahogy az utat töri neked különböző versenyekre. Tulajdonképpen most is van egy ilyen célunk is, ugye, hogy van egy következő lehetőség, cél, amire a hallgatók segítségét is kérjük.
4: Igen, ez így van. Most az Európa bajnokság véget ért, de megyünk tovább, mert nem ért véget itt a verseny. Következő nagy megmérettetés Shanghai, október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk. De anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés. Ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, Kirának is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávé ára is nagyon sokat számít.
2: A shanghai kiutásnál a fő nehézség az például a repülőút megteremtése?
4: Igen, meg az ott tartózkodás is. Szóval nem olcsó dolog, mert azért ott is kell létezni, enni, inni, aludni, a szállás, maga a versenyre nevezés se úgy van, hogy most csettintek egyet, aztán ott vagyok, hanem nyilván ez költségekkel járna a nevezésnek is van ára.
2: Uh-huh. Egy ilyen hozzávetőleges költségvetést készítettek, mekkora összegre lenne szükség, amiben a jó indulatú vagy támogatók segítségét is várjuk?
4: Hát előzetes számításaink szerint szerintem az a másfél-két millió forint, aminek már ugyan marad föle is, de a shanghai út után ugyan megint csak nem ér véget az út, mert utána jönnek a VB-re a válogató versenyek, amik az ország másik felén vannak, oda el kell utazni. Ugyanúgy szállást kell foglalni, szombat-vasárnap verseny, pénteki utazásokkal, és azért ezt a 3 napot ott ki kell bekelni.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Vissza Kirához, hol kezdődik a te kis életedben a kötélugrás iránti szerelem?
2: Hát ez úgy történt, hogy voltunk egy családi napon még az Adába, és ott voltak én ugróköteles fellépők, és eleinte csak a nővérem akart ugrókötelezni, és hát így elment edzésekre, és hát engem ez így nagyon érdekelt, hogy ők ott mit csinálnak, miért csinálják, és én így mondtam anyának, hogy most már én is szeretnék azért elmenni, és hadd nézzem meg, és akkor egyre elmentem, és akkor már nem volt olyan, hogy én nem voltam ott edzésen.
1: Akkor megszólított téged ez, igen, a sportág. Hány éves voltál akkor?
2: 7 éves voltam.
1: És akkor amint kötelet fogtál, érezted, hogy neked ez megy, ugye?
2: Igen, igen, nekem az iskolában is, mikor testnevelés órán ugráltunk, akkor nekem sokan mondták, hogy én nagyon ügyes vagyok, és hogy nekem ez nagyon jól megy, és hogy segítsek másoknak megtanulni. Szóval nekem ez nagyon sokat számított ebben az útban.
1: Kötélugrásról beszélünk. Én feltételezem, hogy azért egy ilyen profi kötélugró, az kötélugrónak már olyan eszközre is van szükség. Én gondolom, hogy a kötél is, amikor már ilyen professzionális módon történik, akkor ott az már sokat tud a kötél is, ugye?
2: Igen, például amit gyakorlathoz használunk, az a gyöngyös kötél. Már abból is létezik, ami vastagabb a gyöngy, vékonyabb a gyöngy, kisebb a nyele, hogy könnyebben meg lehessen fogni. A gyorsaságikhoz ilyen drót kötelet használunk, ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen kis nyél, ami pont a tenyerembe fér, és akkor ezt pont kényelmesen meg tudom fogni, és ez van benne egy csapágy, és ahogy hajtom a kötelet, ez a csapágy forog, és úgy tudom a drótot, ami maga a kötél, amivel futunk, azt úgy tudom hajtani minél gyorsabban. Ez a drót, ez viszont nagyon vékony, igazából nagyot is tud csapni, hogyha elakadunk, de rá kell jönni a technikára, aztán minden egyszerűbb lesz.
1: Egyesületről beszéltünk, van egyesület, ahova jársz, ahova tartozol?
2: Igen, Gelsekarátra járok a Jump for Fun kötélugró egyesületbe, és nagyon jó közösségű egyesületünk van szerintem, és nagyon szeretem.
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Mit látsz te, vagy mi a tendencia, hogy aki így kötélugrásban ügyes, annak mondjuk tudjuk, hogy a balettáncosoknak is azért ketyeg az óra, hogy csak olyan fiatal korukban tudnak igazán balettáncosok lenni, 20x éves korukig, mert addig rugalmasak. Egy kötélugrónál mi ez a korhatár, amíg csinálni lehet?
2: Szerintem a korhatár itt nálunk egy 30 éves korig szerintem bőven, de én láttam sok olyan ugróköteles, akit ismerek is, hogy ő annál is följebb még csinálja, versenyzi, és egyáltalán nem látszik meg, hogy mennyi idős, hogy hány éves lehet. Szóval szerintem itt a korhatár nálunk nagyon nincs meg, hanem inkább emberfüggő, hogy mennyire figyelsz oda a testedre, és hogy meddig tudod ezt csinálni.
1: Mondtuk, hogy most Norvégiában jártál. Milyen versenyélményeid, milyen élményeid vannak erről az országról, magáról a versenyről, a versenytársakról? Születtek-e barátságok, ugyanezt szerető fiatal lányok között? Szóval erről is beszéljünk.
2: Norvégiába kiút, az jó volt. Eleinte még csak így a kísérőmmel ketten így voltunk, meg olyan szombathelyi lányokkal, akiket ismertünk már régebbről. Aztán, amikor már itt kiértünk, így összehívták a válogatottat, ugye, akkor már azért elég sok emberrel kezdtünk el beszélgetni, jóba lenni, és a végére már kialakult szerintem egy olyan barátság, amit nem nagyon lehet már elfelejteni, mert szerintem az, amit egymásért ott megtettünk, meg ahogy támogattuk egymást, az azért pótolhatatlan volt, tehát mindenkinek szüksége volt a másikra, és szerintem ezt mindig megadtuk egymásnak.
1: És akkor hissérőddel mentetek ki, meg voltak akkor ott azért magyar lányok is, és az itthoniakkal a napi volt a kapcsolattartás a családdal?
2: Hát igen, azért mindig beszélgettünk a anyukámmal is, apukámmal is beszélgettem, írtam nekik mindig üzenetet, küldtem a képeket, és nekem ez is sokat jelentett, hogy azért tudtam nekik írni, hogy tudtam mesélni nekik, hogy elmondani, hogy éppen milyen versenyeket néztem meg, hogy merre jártunk, és nekem ez nagyon fontos volt, hogy azért ők is úgymond átéljék, hogyha nincsenek is ott velem, akkor is.
1: Milyen jó, hogy most már itt jár tényleg a technika, hogy pillanatok alatt be tudjuk avatni a szeretteinket is a dolgainkban, ami ér bennünket, ha legyünk a világ túlsó oldalán akkor is.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és családi motivációkról. A cél, hogyha valaki a hallottak alapján szívesen támogatná Kira Shanghai útját, az a körmendi sportoló vagy a Gersakaráti Egyesületének közösségi oldalain megtalálhatja a számlaszámot. Somogyi Szilveszter szerint akár egy kávéára is nagy segítség lehet, hisz sok kicsi sokra megy.
1: Ugye hangzottak itt el versenyek, akár a shanghai, meg hazai versenyek is. Ezekre nevezés van, vagy kvalifikáció is szükséges? Hogy lesz egyszer csak ott az ember egy ilyen versenyen?
2: Az itthoni válogatók, amit Magyarországon van, arra általában nevezünk, viszont az ilyen, ami EB, vagy ami Shanghai-ban ez a mesterek tornája, arra már kvalifikáció van, ugye, mivel az oda több nemzet is megy, de itthon ugye csak nevezés van, mert csak innen itthonról versenyzünk.
1: És akkor a Shanghai-ra Norvégiából kvalifikálta tulajdonképpen?
2: Nem, Shanghai az egy teljesen külön verseny. Arra még májusban lehetett kvalifikálni, volt egy szuperkupa itt Kőszegem, és ott lehetett kvalifikálni.
1: És mi van a nővéreddel? Mondtad, hogy igazából először ő ment el kötélugrás frontra, aztán ő is csinálja, vagy ő más sportot választott?
2: A nővérem nagyon sokáig velem egy egyesületben ugrált, aztán mivel ő Kőszegre jár most iskolába, Jurisics Miklós gimnáziumba, ezért a kőszegi csapatba átment. Ott ugyanúgy nagyon jó társaság van, és úgy érzem, hogy ő még többet tudott ott fejlődni abban a csapatban. Ez valószínűleg azért van, mert ahogy én láttam ebben az egyesületben, ahol most én vagyok, ott szerintem ő nem nagyon érezte jól magát, és viszont mikor átment, akkor látszódott rajta, hogy feloldódott, és szerintem sokkal többet tudott fejlődni, sokkal több segítséget kapott, mint itt.
1: És mondta édesapád, hogy más sportágokban is otthonosan mozogsz. Milyenekben?
2: Jelenleg néptáncolok, itt Körmenden a Béri Balog Ádám táncegyüttesben, és még itt Körmenden ugyanígy a White Tiger akrobatikus rock'n'roll egyesületben vagyok, de ezt nem mondanám annyira versenyszerűnek az akrobatikus rock'n'rollt, inkább egy ilyen hobbi, de mindegyik sportágat nagyon szeretem, mindegyik a szívemhez nőtt.
1: Akkor nehéz is tényleg választanod, vagyis hát nem is kell, hát akkor megy a három párhuzamosan egymás mellett, és a szülők meg úgy voltak vele, hogy két gyermek van? Három gyermek van?
3: Három gyermek van, igen, a legidősebbik, Márti, ma 20 éves. Ő is sportol, de inkább a vízpartol.
1: Horgász?
3: Ő horgászik. Most jöttek az egyik kényesről, egy tizenfölüli ponttyal, meg az autója.
1: Autós hobbija van még mellette?
3: Igen, igen. Hát ugye autózgat, meg a horgászat. Annyira nem fizikai sportot. Viszont annyit még hozzáfűznék, ugye kiemlítette a Sárát, hogy átkerült Kőszegre. Mi is azt vettük észre, hogy nagyon jót tett neki. És ez a 24-25-ös tanév, talán ez volt a legsikeresebb. Mert a diakolimpiát abban az évben mindketten megnyerték, csak ugye más korosztályban és más kategóriában. Ezt szülőként, ez kegyetlen jó, ezt nem lehet überelni.
1: Elhiszem.
3: És most is az EB-n, ugye küldték a linket, hogy apa itt lehet megnézni, jó, oké, persze, hogy ne nézzék, és akkor nincs mese, akkor nézni kell.
1: Hát persze, milyen kis tetterős, meg sokszínű ez a kis somogyi család, mindenkinek megvan a maga érdeklődési köröd. Egyébként a szülők is sportoltak, vagy sportolnak?
3: Igen, amatőr szinten futballoztam részemről ennyi, aztán hogy a sport és a kitartás, ő rájuk hogy ragadt rá, nem tudom.
1: És a felesége?
3: Most aerobikozik erősen. A kitartás szerintem az övé.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmend és Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendégem a Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán, a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
2: Akkor akár most ezek után már egy családi sót is elő lehetne adni, szerintem mindenki tudna benne mit csinálni egy ilyen egész estéket.
3: Volt rá, hát úgy mondjam, ingerencia, amikor Kőszegen rendeztek egy ilyen karácsonykupát, hogy hát motivációt induljon, meg a feleségem főleg, ő is fölvette a kötelet. Aztán valahogy az utolsó pillanatban ilyen kis visszahúzóra lett, és akkor álltunk, akkor mégse.
2: Majd legközelebb akkor.
3: De nagyon örülünk neki, hogy idáig eljutottunk, és remélem mindig tovább.
2: Beszéltünk arról, hogy várjuk a segítő támogatók jelentkezését. Milyen módon van erre lehetőség pénzadományokat eljutatni önökhöz?
3: A Jump for Fun sportegyesület Facebook oldalán fent van a számlaszám, a Kirának a Facebook oldalán is fent van a számlaszám. Tulajdonképpen ezt osszuk, amerre felé csak lehet, és mindenkit megkérek, aki látja az oldalunkat, hogy már egy megosztás is sokat segít, ha jut ahhoz, aki tud nekünk segíteni. Akár pénzbeli juttatásban, vagy egyéb másban. És meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy megköszönjem az eddigi támogatóinknak, hogy hozzájárultak ehhez a nagy sikerhez, és a leendő támogatóinknak is előre megköszönöm, hogy támogatnak minket, valamint az egyesületünk vezetőinek, Hajba Elizabetnek és Willinger Reginának, akik az edzéseket lekoordinálták, valamint ugyancsak az egyesület tagja, Kis Rebeka, aki Norvégiában végig egy engedte.
2: Ja, ő volt a kísérő.
3: Fogta a kezét, igen. Uh-huh. Hát meg bíráskodott is, nemrég tette le az ugróköteles bírói vizsgát, és ennek ez a nemzetközi vizsgájához nagyon kellett, vagy a bíráskodásához nagyon kellett ez a vizsga. Uh-huh. És így már hazai versenyeken is részt vehet, mint bíró. Uh-huh. Mert hála Isten, az ugróköteles sport az utóbbi időben úgy vettem észre, hogy fejlődik és terjed egyre több fiatalt, szólít meg. Én kimerem jelenteni, hogy nagy szerepe van ennek két embernek, Barnhegyi testvéreknek, uh-huh. akik többszörös európai és világbajnokok, világrekorderek, igen. Ugye Kőszegen van az egyik ilyen klubjuk, aki ez a sára is jár, uh-huh. és nagyon fizika prímet próbálják népszerűsíteni, nem csak itt van, külföldön is folyamatosan járják a világot. Ez a Shanghai turné is nekünk köszönhető. Ugye.

0: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. A műsor vendége ma Somogyi Kira és a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter. Velük beszélgetek a téma kapcsán a sportsikerekről, a kötélugrás kulisszatitkairól és a családi motivációkról.
1: Bírókról volt szó, vagy bíráskodásról volt szó, bírálásról volt szó. Egy kötélugró produkciót egy bíró milyen szemekkel néz, milyen részét nézi meg, számol, a kivitelezést is nézi, hogy képzeljük ezt el?
2: Hát főleg az egyéni gyakorlatokat szokták bíráskodni, azon szoktak pontozni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden elemnek megvan az erősségi szintje. Például, ha én most ugrok egy keresztet, az mondjuk ér egy, az egy egyes szintű elem. De ha én ugrok egy négyes áthajtást, ami azt jelenti, hogy négyszer hajtom át egy ugrás alatt magam alatt a kötelet, az ér egy négyes szintet. Ezen túl még vannak erő és tornaelemek, ilyen például a szaltó, a kézenállás, ezek mind erős és magas szintűek. Aztán nézik a kreativitást, ez az, hogy az adott zene, amire én csinálom a gyakorlatot, az mennyire illik össze a kettő, hogy mennyire megy zenére a gyakorlat, hogy mennyire lehet összehangolni a kettőt. Aztán a kivitelezés nagyon fontos. Erre személy szerint szoktam minuszt is kapni sokat, mert itt nagyon fontos, hogy kinézzünk a közönségre, bevonjuk a közönséget a gyakorlatba, hogy a bírókkal is úgymond legyen egy kapcsolata a gyakorlat közben, hogy kimosolyogjunk. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, és ezeket is szokták pluszban, minuszban adni a gyakorlathoz illően.
1: Hát elég nehéz lehet, mikor egy négyet kell hajtanod egy másodperc, vagy nem is tudom milyen időintervall.
3: Töredék része
1: alatt, és akkor meg még mosolyogni, és hát ez szinte lehetetlen egyenlő.
2: Igen, ez nagyon nehéz szokott lenni, és néztem pont múltkor vissza egy régebbi videómat, és nagyon vicces volt, próbáltam egy hármas áthajtást csináltam, és próbáltam így mosolyogni, és ez a mosolygás ilyen bicsorításra sikerült, és úgy kinevettem magamat, mert nagyon vicces volt, szerintem még a bírók is így megijedtek, hogy mi történt itt az az elem alatt, de mindig próbálok figyelni arra, hogy mosolyogjak, de hát valamikor ilyen vicces dolog lesz belőle.
1: Igen, mert közben meg koncentrálni kell, tényleg az a kettő olyan nehezen fér meg egymás mellett.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat, kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szentgotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az Ügyes Iskolás Leszek előkészítő csoport kislétszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
3: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az Ügyes Iskolás Leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg. Kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközponton nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, ami ezt talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebbe a 26-27 fokos tartományba, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerda lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Másfél millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd-Sárvár labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rúmi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a négy irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vahol.hu összeállításában. Újabb három évig viselheti az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A szombathelyi intézmény 2017 óta folyamatosan, immár negyedik alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a vasi szakmai tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
2: Következő nagy megmérettetés Shanghai október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, királynak is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávéára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés levonatba, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Papp Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából egy hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hideg front közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket, szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerda lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a Körmendeten hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szent Gotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az Ügyes Iskolás Leszek előkészítő csoport kislétszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
3: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az Ügyes Iskolás Leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel rá a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, amihez talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hideg front közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Kérjük, ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor. Elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Másfél millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd Sárvár labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rumi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a négy irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vahol.hu összeállításában. Újabb három évig viselheti az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A Szombathelyi intézmény 2017 óta folyamatosan, immár negyedik alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a vasi szakmai tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
2: Következő nagy megmérettetés Shanghai október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, királynak is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávé ára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés levonatba, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Papp Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából egy hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már újra nyárias arcát mutatja időjárásunk, erősödik a nappali felmelegedés. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerda lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: never stop.
1: Gönlönd és a világhírei a 99.8-on.
2: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a körmendeten hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szentgotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
4: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás lesz. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
2: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, amihez talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
1: Időjárás jelentés.
2: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken 30 fok körül, 30-32 maximum, a szerdáig érkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is. De visszaesik a hőmérséklet, 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Másfél millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd Sárvárd labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rumi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a négy irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vaol.hu összeállításában. Újabb három évig viselheti az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A Szombathelyi intézmény 2017 óta folyamatosan, immár negyedik alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a Vasi Szakmai Tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
2: Következő nagy megmérettetés Shanghai, október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, Kirának is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávéára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés levonatba, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Pap Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából egy hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban. Áll az esemény közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken ilyen 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerdáig érkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is rá.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szent Gotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az Ügyes Iskolás Leszek előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
4: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az Ügyes Iskolás Leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
2: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel rá a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, amihez talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
5: újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerda ígérkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is. De visszaesik a hőmérséklet, 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
6: Too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

mehetsz egy italra, mi majd a zenét küldjük, hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp, a hangulatom monalizás, közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl

az az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok, csak ahogy a feneket tekerted letaglózott. Nem sűrűn tangózok, de miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narrálom.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 1,5 millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt 3 szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd-Sárvárd labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rumi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a 4 irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vaol.hu összeállításában. Újabb 3 évig viselheti az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A Szombathelyi intézmény 2017 óta folyamatosan, immár 4. alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a Vasi Szakmai Tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is 4. helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
2: Következő nagy megmérettetés Shanghai, október közepé. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, Kirának is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávéára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés le van adva, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Pap Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából 1 hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerda ígérkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt, több modell is akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szentgotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az Ügyes Iskolás Leszek előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
3: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az Ügyes Iskolás Leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, ami ezt talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket, szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken ilyen 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerdáig érkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt, több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Hazai turné, naponta 260 percben, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hát, jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez ott rólam szól!
0: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

vagy inkább mégse. Csikorog az elme, vigyorog az ágy, mondd mi lenne, ha egyszer a dél is fekvelen.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Másfél millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd-Sárvár labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rúmi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a négy irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vahol.hu összeállításában. Újabb három évig viselheti az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A Szombathelyi intézmény 2017 óta folyamatosan, immár negyedik alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a vasi szakmai tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
2: Következő nagy megmérettetés Shanghai, október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, királynak is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávé ára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés levonatba, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Pap Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából egy hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerda ígérkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt, több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
4: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
5: Több mint 4 évtizedes legendás karrierjével a Kansas szilárdan megalapozta helyét Amerika egyik ikonikus, klasszikus rockzenekaraként. Ezzel a bevezető infóval indítom a Rockstráda mai 113. adását, és egyben tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Ez a topekai garázs zenekar 1974-ben adta ki debütáló albumát. A Kansas 15 stúdióalbumot és 5 élő albumot tartalmazó katalógusával, 8 aranyalbumot, 3-6-szoros platinalemezt, 2 1 millió eladott aranylemezt produkált. A Kansas több mint 200 hétig szerepelt a Billboard listákon a 70-es és 80-as években, és teltházas arénákban és stadionokban játszottak Észak-Amerikában, Európában és Japánban. A mai műsorban az indulásuk első 2 esztendejét öleljük át. Jó zenehallgatást kívánok!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a körmendeten hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szent Gotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek előkészítő csoport kislétszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
3: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás lesz. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel rá a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, amihez talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket, szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli-keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken ilyen 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerda ígérkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt, több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
0: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágúdásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda.
6: Az előző bandához képest sem mellőzhető világhírű angol együttes a Yes lép a színpadra. Tagjai mind a zenekarban, mind a szóló munkáikban karriert futottak be. A legjelentősebb tagjai között szerepel Ian Anderson énekes, Chris Squire basszusgitáros, Steve Howe és Trevor Rabin gitárosok, Bill Bruford és Ellen White dobosok, valamint Tony Kaye és Rick Wakeman billentyűsek. A zenekar saját dalok és rock, pop, blues és jazz feldolgozások keverékével kezdett játszani, ahogyan az első két albumukon, a Yes-en és a Time and World-ön is szerepelt. A debütálásuk első két esztendeit követő Peter Banks-et Stevie Howe-val való lecserélése után az irányváltás sikeres progresszív rock albumok sorozatához vezetett. Ezekből a kezdeti időszakokból válogattam az Önök számára.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Rokszádó mai egyben a 113. műsorában a Kansas, valamint a Yes szerzeményeit hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket! A technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Rócz Cili nevében is további szép estét, a jövő hétre sikereket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda! Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. 1,5 millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt 3 szemgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd-Sárvár labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatás gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rumi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a 4 irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől kedvezőbb hétköznapi lehetőségekkel csalogatják a vendégeket. Szombathelyen már bezárt a tófürdő, Vasváron szeptember 13-áig, Borgátán pedig a hónap végéig tart a szezon. Mesteriben, Szentgotthárdon és Körmenden ugyanakkor a nyári strandszezon lezárulta után is folytatódik a fürdőzés. Áll a vaol.hu összeállításában. Újabb 3 évig viselheti az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. A Szombathelyi Intézmény 2017 óta folyamatosan, immár 4. alkalommal nyerte el az elismerést, amely a kiemelkedő szakmai munkát ismeri el. Az erről szóló oklevelet Papp Tibor igazgató vette át a vasi szakmai tanévnyitó konferencián. Az intézmény vezető munkáját külön is elismerték a köznevelési igazgatóképzésben végzett gyakorlatvezetői feladataiért. Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a körmendi Somogyi Kira Johannának, a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges sportolójának ahhoz, hogy részt vehessen következő versenyén. A nemzetközi viadal a Shanghai Open mesterek tornája lesz. A kötélugró nemrég a Norvégiában megrendezett Európa-bajnokságon bizonyított. A juniorok között a 30 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is 4. helyezést ért el. A 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A shanghai versenyen való részvétel költségei jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, szponzorok segítségét várja, mondta el a sportoló édesapja Somogyi Szilveszter.
4: Következő nagy megmérettetés Shanghai, október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy 2 napos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az Egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az Egyesületnek, Kirának is, ahova bármekkora felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávé ára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés levonatba, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
3: A szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Pap Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából egy hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
1: Időjárás jelentés.
3: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
5: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerda ígérkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új csoport indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Kevesebb gondot okoz a parlagfű vasban. Újabb leánykérés volt a rendvédelmi technikumban. Köszöntöm Önöket, a Körmendetem hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban, 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el, ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Az Őrségben kerékpáros táborokat szerveztek, a Rábán pedig idén is több turnusban indultak el a vízi vándortáborok. A csoportok a nyár folyamán Szentgotthárd és Körmend között felfújható rafthajókban járták végig az állomásokat. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az Ügyes Iskolás Leszek előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokat indít. A foglalkozásokon játékos, élményközpontú feladatokon keresztül támogatják az iskolakezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezető.
3: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az Ügyes Iskolás Leszel. Tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Továbbra is az ország parlagfűvel legkevésbé fertőzött területei közé tartozik Vas vármegye. A kedvező helyzethez a szakemberek szerint az is hozzájárul, hogy a gazdák és földhasználók egyre nagyobb arányban tartják be a védekezési előírásokat. Az idei száraz nyár ugyanakkor kedvez a parlagfű terjedésének, ezért továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell a területeket. A növény virágzását egészen a vegetációs időszak végéig meg kell akadályozni. Ez a kötelezettség bel- és külterületen egyaránt érvényes. A mulasztókra a fertőzött terület nagyságától és állapotától függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. Hívta fel a figyelmet a Szombathelyi Televízió. Kezdődhet Kőszeg új intermodális közlekedési csomópontjának kivitelezése, amely a vasút és az autóbusz közlekedést egy helyre szervezi. A vasútállomás mellett új helyi és helyközi buszpályaudvar épül fedett várókkal, valamint egy klimatizált peronváróval. A beruházás részeként 54 férőhelyes P+R parkoló is készül, ehhez a használaton kívüli iparvágányt elbontják. A környező úthálózatot is átalakítják, új kapcsolat épül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több gyalogátkelő helyel. A kivitelezésre 23 hónap áll rendelkezésre, tudta meg a Magyar Építők. Nem csak a rendvédelmi képzés miatt marad emlékezetes Körmend egy kaposvári fiatal számára. A rendőr tanonc ugyanis a körmendi rendvédelmi technikumban kérte meg barátnője kezét. Az intézmény közösségi oldalán számolt be a romantikus pillanatról. Az iskola szerint lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, ami ezt talán az intézmény különleges légköre is hozzájárul. A technikum közössége sok boldogságot kívánt a fiatal párnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket, szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken ilyen 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerdáig érkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt, több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kockáz, nem veszem észre direkt, hogy búszhatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam,

0: idősebb gyermekek.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Több helyen dolgoznak Szombathely déli város részében. Őszi üzemmódra váltottak a vasi fürdők. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Másfél millió forinttal segítik a körmendi közlekedési balesetben árván maradt három szentgotthárdi kislányt. A támogatást egy Szoboszlai Dominik által dedikált MEZ jótékonysági árverésén gyűjtötték össze. A liciten befolyt összeget Varga Márk, a kezdeményezés elindítója, a Szentgotthárd-Sárvár labdarúgó mérkőzés előtt adta át a gyermekek gyámjának. Az edzőt is meglepte az összefogás mértéke, mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen jelentős támogatást gyűlik össze. Szerinte az akció ismét megmutatta, hogy a futball közössége egy jó ügyért nagyon sok embert képes megmozgatni. Továbbra is több útépítés és forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést Szombathely déli részén. A Rumi út és a 86-os főút kereszteződésének felújítása hónapok óta tart. A csomópont azonban a munkák alatt is mind a négy irányból átjárható. A forgalmat ideiglenes jelzőlámpák irányítják, a beruházás befejezését november végére tervezik. Közben a 86-os főúton Petőfi telepnél új gyalogátkelőhelyet alakítanak ki, amely biztonságosabbá teszi az átkelést az ott élőknek. A munkák miatt a Körmend felől érkezőknek néhány hétig még lassítaniuk kell. A nyár végével több vasi fürdőben is megváltozott a nyitvatartás és a szolgáltatások köre. Bükkfürdőn a strandmedencék többségét bezárták, a jó idő miatt azonban néhány kültéri medence továbbra is használható. Sárváron és Celldömölkön szeptembertől

0: következő nagy megmérettetés Shanghai október közepén. Ez egy nemzetközi mesterek tornája, egy kétnapos program, ami ugye szülőként az a dolgunk, hogy támogassuk a családot. A gyerekeket főleg, ameddig tudjuk, de anyagilag nem biztos, hogy elég az a keret, ami van nekünk, vagy az egyesületnek, mert több fronton zajlik a gyűjtés, ezért hoztunk létre bankszámlaszámokat az egyesületnek, királynak is, ahova bármekkor a felajánlás, ahogy a feleségem a Facebook oldalon is közzétette, akár egy kávé ára is nagyon sokat számít. Tulajdonképpen a nevezés levonatba, és még egyszer megköszönöm eddigi támogatóinknak és a leendő támogatóinknak is a Facebookon a megosztásokat is, ha csak azzal tudnak segíteni mindenféleképpen.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze is bekerült az idei Kaszás Attila díj jelöltjei közé. Kelemen Zoltán mellett Pap Lujza, Barta Boróka és Ötvös András esélyes az elismerésre, amelyről az utolsó fordulóban már a közönség dönthet. A díjjal a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a társulaton belüli közösségépítő munkát is elismerik. A közönségnek nagyjából egy hét áll rendelkezésére, hogy leadja voksát a jelöltekre. Az idei Kaszás Attila díjas személyét szeptember 17-én jelentik be a Víg Színházban, áll az esemény közleményében.
2: Időjárás jelentés.
1: Változás körvonalazódik időjárásunkban, a következő hét azonban még nyáriasan indul. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket, szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik, kedden és szerdán lesz majd ismét 30 fok környékén a hőmérséklet, az ország déli keleti részén akár 35 fok közelébe, és itt a nyugati végeken ilyen 30 fok körül, 30-32 maximum. A szerdáig érkezik a csúcsnak, közvetlen a front előtt több modell is, akár ott jelentősebb csapadékot ad, de azért még bizonytalanok ezek is, de visszaesik a hőmérséklet. 25 fok alá is valószínűleg majd a maximumok csütörtöktől.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Könnyörömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dúz is a fogva tartóját szereti meg.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.

99.8. Körmend FM. Rákongolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.